0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

is kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Itt a Hangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Yeah. 1, 2.

systems ready for action.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Bitonkyú Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Yeah.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretné. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

mikrofonnál Lelkes István alias Pete.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high,
1: and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Ez az Ön frekvencia.
1: Ez a Bétag Jó Rádió. Hogy milyen az, amikor a harkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis

és dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával, a Beat Hangjó

bitang jó est, akarom mondani délután. Már majdnem estét mondtam, már megszokás, ugye? De most délután ugye 2 óra múlt 6 perccel, tehát szokatlan az időpont, pláne, hogy hétfőn délután, de remélem, hogy senkit sem zavart meg teljesen, semmilyen nyugalmában. És most a következő 2 órában én fogok nektek dzsemelgetni kárpótlásról a tegnapi másfél órás adásért. Bízom benne, hogy mindenki megtalálja majd az ízlésének megfelelőt. És ennek érdekében jó pár 90-es évekbeli dalt hoztam, de lesz 80-as évekbeli is, és hát bizonyos mértékig szomorú kötelességemnek kell eleget tennem, mivel ma én vagyok az első, ezért én nekem kell bejelentenem, hogy a kapitány sajnos elhagyta a Bitangyó Rádió fedélzetét, egészségügyi okokra hivatkozva. Én nagyon sajnálom, meg gondolom mindannyian nagyon sajnáljuk, de ettől függetlenül az élet nem áll meg, és remélem, hogy a kapitány és Kitty is továbbra is aktívan fogják hallgatni a műsorainkat. És abban is bízom, hogy a péntek esték, amik most már úgy néz ki, hogy akkor végleg az enyémek lesznek, megfelelőek lesznek, és tudják pótolni azt az űrt, amit a kapitány fog hagyni maga után. Tényleg nagyon sajnálom, de örültem, hogy a tagunk, már mint a műsorvezető csapattagja voltál kapitányom, úgyhogy jó utat neked, bárhová is mész. Mi viszont megyünk tovább, és ugye van nekünk egy csetünk, amire mindenképpen érdemes rátekinteni, mert nagyon kevesen vagyunk jelen pillanatban még, úgyhogy azért van a cset, hogy csak bújjatok rajta, tessék följönni, csak annyit kell csinálni, beírjátok szépen, hogy chat.bithang_jo_radio.com vagy csak bitangyoradio.com, és akkor ott a cset fülre kattintani, és aki regisztrált, már benne is lehet. Aki már benne van jelen pillanatban, ugye a két mesterséges unintelligenciánk, akik mindig itt vannak, Bobby és Artuditu, de itt van 3 a kislány, hiszen itt van Csámpás Rozi, Kata és Kitty, és a Kitty itt van, akkor a kapitány is itt van a fülével. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, aki a cseten innen, vagy a cseten túl hallgat. Remélem, hogy majd még menet közben jöttök többen is. És hogy meglegyen a hangulat, a Tribal Dance után, amit ugye eladott a Two Unlimited, jöjjön egy másik kettes, ugyanis jön a két testvér a negyedik emeletről, vagyis a Two Brothers on the Fourth Floor és a Dream. Na hát akkor álmodjunk tovább, és kellemes jam fogyasztás, délutáni jam fogyasztást kívánok mindenkinek.

Na hát, mivel a betegség kerülgeti az embereket általában, ugye? Most nem csak a kapitányra gondolok, aki ugye egészségügyi ok miatt kellett, hogy lemondjon az itteni szereplésről, hanem úgy általában gondolom, hogy kerülgeti az embereket a betegség. A betegségre mit szedünk? Gyógynövényt például, akik abban hisznek és nem másféle medicinákban. Például elmegyünk az Alpokba, és szedünk gyógynövényt, mondjuk havasi gyopát. Úgyhogy jöjjön a Bring Me Edelweiss az Edelweiss-tól.

bár a hegyről lefelé is vezet út, de azért van fölfelé is, úgyhogy most menjünk föl, és még tovább, méghozzá a Mr. President segítségével, hiszen jön az Up and Away.

következő dal olyan, mintha Kittinek szólna, mert hogy neki mennie kellett ugye a saját dolgaira, de köszönöm szépen, hogy ennyit, ezt a pár percet is velem töltötted. Remélem, hogy majd a mikrózon visszahallgatjátok a kapitánnyal, hiszen lehetőség van leszáll mindenkinek, mert a mikróza majd fölkerül ez az adás is, és majd bekerül a podcast menüpontba, ahol a korábbi adásaink hallhatóak, tehát amikor éppen nincs adás, akkor lehet podcastként hallgatni a korábbi műsorainkat is, aki esetleg lemaradt róla. Hát a mai nap folyamán ez nehéz lesz, mert ugye utána jön Pinocchio, utána jön Little Lion, és a sort a rockvillámmal majd Xil zárja, úgyhogy nagyon sokáig este 10-ig veletek leszünk, de éppen ezért minket kell hallgatni, így is, úgy is. Na, szóval a következő dalat mondhatnám, hogy Kittyre szól, mert mennie kellett, úgyhogy jöjjön a Max-től a No More, aminek az alcím, hogy I Can't Stand It, vagyis nem tudok állva maradni. Hát ő se tud állva maradni, mert mennie kell, úgyhogy akkor hatalmas cuppanás neki, többieknek meg jöjjön a Max.

A Max után mondjuk úgy, hogy kicsit lazábbra vesszük, nem nagyon, csak egy kicsit, mert mondjuk úgy, hogy esetleg ezek a tempók nem mindenkinek megfelelőek, bár szerintem Katának olyan édes mindegy, mert ő mindenhogy jól érzi magát, de azoknak, akik túl kemény lett volna, jöjjön a Me and My és a Dubidub.

Na hát ez a helyzet, hogy aki nem tudná, annak elmondom, hogy utána mi jön, Pinocchio, tehát akkor már visszatérik a normál menetrendbe, és jön a slágerek 45-ös fordulaton, de ha már Pinocchio, akkor jöjjön valami nekivaló, hiszen jön a Scooter, Paul Elak és Just közöse. Hát egy ilyen kevésbé, mondjuk úgy, hogy kevésbé játszott eddig, de majd most talán többet fogjuk játszani. Hármas felállás, és hát egy kevésbé ismert sláger, vagy nem tudom mennyire kevésbé ismert, de az a lényeg, hogy jöjjön a Love You More, és üdvözlöm Bubujékat, Kiskeri Csokolom Melindának.

Na hát a Scooter után érezzétek a vibe-ot, érezzétek azt az energiát, ami körülvesz, ami a rádióból sugárzik. Mondjuk a rádió sugár az, na mindegy. Na, a lényeg az, hogy feel the vibe, és jön Afrika Bambaataa egy dance mix formájában.

De hát az igazság, hogy úgy tűnik, hogy kissé túltoltam a külföldieket az elmúlt bőfél órában, inkább 3/4 mindjárt, úgyhogy ideje egy magyar dalt is hoznom a 90-es évekből, legyen mondjuk az Álmokfutók és a Robinson.

Na hát akkor a 90-es éveket egy kicsit magunk mögött tudjuk, és hát jöjjön egy egész egy különleges egyedi produkció, mármint abban a tekintetben egyedi, hogy a 80-as évek egyik nagy italodiszkó sztárja, Ken László következik, méghozzá most Jennyvel közösen, de nem a saját slágerét dolgozta föl, hanem a Video Killed the Radio Stars című dalt. Úgyhogy most jöjjön egy olyan sláger, ami nem Ken Lászlóé, de Ken Lászlótól.

Igen, hát jól hallható, a ember is belenyomtak egy kicsit AI-jal, és hát mondjuk úgy, hogy Kittynek és a kapitánynak ez annyira nem fog bejönni, azt hiszem, de mindegy, hát ilyen is van, és hát nem mindenki szerethet mindent, ugye? Meg azt gondolom, hogy ez annyira nem lett szét AI-ozva ilyen filmon mondva. Na, most viszont jöjjön egy még korábbi felvétel, és még jobban visszamenjük az időben, hiszen jön a Cool and the Gang-től a Fresh, csak hogy ez most egy Jerome Robinson féle remix formájában következik.

Na hát, ha már ilyen átfel megdolgozásokban vagyunk, akkor jöjjön még egy remix, méghozzá nem is akár kitől, hanem Muchacho kollégától, hiszen ő nyújt hozzá MC Hammer klasszikusához, a You Can Touch This-hoz. Úgyhogy jöjjön Celebration DJ és MC Hammer közösen, és a You Can Touch This.

Na hát mielőtt rátérünk a rockra, azért jöjjön egy kis synthwave, synthpop, szint minden, mert minden szinten szinte minden. Szóval jöjjön a Depeche Mode is a Behind the Wheel, csak hát kicsit átdolgozva, mert hogy ez nem az eredeti lesz, mint már megszokható volt nálam, hanem egy Discolog remix. És köszöntök mindenkit a második órában, hiszen átléptünk 3 óra 1 perc van.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen

0: www.bizonkioradio.com.
1: Elég!
0: Ez a Fáraó 1986-ból.

Na, aki több rockra vágyik, az hallgassa este 8-tól a rockvillámot Xillel. Nem akarom elmenni tőle a lehetőséget, tehát ő majd 2 órán keresztül nyomja nektek. Most viszont akkor jöjjön egy olyan műfaj, amit ritkán szoktam játszani, pláne hazai. Ugyanis összegyűjtöttem most 3 slágert a 80-as évekből, amik a hazai skát idézik. Ugye itt Angliában a skára leginkább úgy emlékeznek az emberek, hogy Madness. Tehát az az együttes volt a meghatározó, bár azon kívül volt pár próbálkozás még, sikeres próbálkozások, de a leginkább emlékezetes és világhírű az a Madness volt. Na most akkor jöjjenek a magyarok, akik nem annyira tudtak világhírűek lenni, bár aki középen van ebben a 3-as fogadban, azért elég ismert, magyar szinten legalábbis, de talán külföldön is valamennyire, legalábbis a külföldön élő magyarok szintjén mindenképpen. Szóval jöjjön 3 magyar ska felvétel 80-as évekből, először jön a Hangától a Haverom a Karaúz, majd a már ismertetett és méltán népszerű és sokak által ismert GM49, egy kevésbé ismert sláger, az Erdőbe nem megyek, majd a sort a Debreceni Fórum zárja, és a mikor még volt súlya a szónak.

De hát Sirius-t vártunk, és mi van még 40 perc, mire Pinocchio jön, és hozza a lemezeit, addig jöjjön valami olyan, ami Katánt is lenyugtatja, mondjuk úgy, legalábbis remélem, hiszen tudom szeretni Dua Lipát, tőle jön egy tavalyi nagyslágerre a Keep Me Movin'.

Na hát Dua Lipa után, ha esetleg valakinek így délután 2:30 angol idő szerint, magyar idő szerint 3:45 olyanja van, hogy el akar menni aludni, mert ugye siestát nyomhat, én azt javaslom, hogy ne tegyen, mert akkor nem fog tudni fölkelni. Nem, hanem, mert jön mindjárt Pinocchio, és utána jön, ugye Little Lion, és utána jön Xil Collegina, tehát bőven van mit hallgatni. Na de ha mégis valakinek álomra hajlik a szeme, most jó meg azt mondtam, mindegy, értitek. Szóval jöjjön a TV Maci, méghozzá a Dirty Disco féle TV Maci egy Radio Mixben.

Mivel pénteken Italo Café lesz, de kezdek egy kicsit arra felé hajlani most, jó? Tehát most olyasmi slágerek következnek, amik Italo Café-ra utalnak. Mindjárt elsőnek itt van a Mysterious Art és a Requiem egy album verzióban. Ez egy jó hosszú lesz, úgyhogy kitartás azoknak, akik nem szeretik az ilyenfajta zenét, vagy esetleg túl hátborzongató, mert ez a bitangyórádió.com.

Igen, pénteken este 8 órától jön az Italo Café 24.1986-os slágerekkel. De most az Italo Café rovaton belül nem egy 86-os sláger következik, csak Italo. Hiszen jön az, még csak nem is Italo igazából, hanem inkább ez már High Energy. Szóval jön az Energy Voice és a Hot Love egy Radio Mixben, és külön köszöntöm Ducci Zilit, aki megérkezett hozzánk. Úgy látszik, jönnek a Pinocchio fanok, lassan érkeznek a csetre. Tessék csak jönni, mindjárt kezd a főnök.

menet közben megjött a fafejű főbéla, azaz Pinocchio, de még nem adom át a helyem, tehát még van 20 perc, illetve 19 percem, tehát azt még azért kihasználom lehetőleg, és hoztam valami különlegességet, ami hát kicsit italó, kicsit house, kicsit elektronik, úgyhogy jöjjön a 49ers és a Die Walküre.

Nos, mivel az idő vészesen fogy, nincs már sok lehetőségem válogatni, hogy mit is mutassak be nektek, de hát azért jöjjön még egy kis Eurodisco és Dieter Bohlen, méghozzá a Blue System dala, a Love is Such a Lonely Sword.

Nos, hát az én időm sajnos lejárt, ideje a lompos farkamat magam alá csapni és farkasvágtába elhúzni, hogy legyen Pinocchio-nak helye. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a két órás kitüntető és megtisztelő figyelmet, azoknak is, akik itt voltak a cseten velem, mint például Kata, aki végig itt volt, vagy azoknak, akik csak külső linkről hallgattak, a lényeg az, hogy itt voltatok, és aki nem volt itt, az majd a Mixcloudról, illetve a podcast fülön keresztül a honlapról bepótolhatja. Köszönöm azoknak, akik velem jönnek majd pénteken is, hiszen pénteken este 8-tól jön az Italo Café 24 1986-os slágerekkel, illetve vasárnap este 6-tól 8-ig már rendes idősában, nem lesz rövidítés, jön a Vidán Park 86, vagy az első része, vagy csak egyetlen része, majd a mennyiségtől függ, amit a dalok mennyiségétől. A lényeg az, hogy akinek óhaja-sóhaja kérése van 1986-os slágerek kapcsán, bármilyen műfajban, az legyen kedves péntek estig az Italo Café bhokukac@gmail.com, tehát italocafebho@gmail.com e-mail címre megírni. Előre is köszönöm. Most pedig akkor jöjjön, amivel mostanában már búcsúzni szoktam, azaz Zárai Márta és Vámosi János, viszlát. Én is azt mondom, hogy viszlát, és hallgassátok továbbá is a Bitangyó Rádiót, hiszen következik a fafejű fapiú Pinocchio. Jó szórakozást mindenkinek, sziasztok!

should follow today.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ő Shrek? Nem. Ő Süsü a sárkány. Ezt az égés. Majd megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: Give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burnt my fingers.
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: Ispán. Hát ez ki.
3: Kicsoda kegyelmet.
4: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsáres, mi vajon a szíve?
5: Terve.

0: the sound. Here comes the sound again. This is the Bitangyor Radio Station. Mert ugye már a fafejű Pinocchio egészen 18-ig, benne pedig ugye a slágerek 45-ös fordulaton. De, mielőtt belekezdenék a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra remek adását, kérem szépen Wolfinak. Hát kedves lomposunk, kedves jammesterünk, köszönjük utáni jammet. Pénteken várunk vissza, addig is jó pihenést, élvezd a zenéket, ez a Bitangyó Rádió, benne tehát a slágerek 45-ös fordulaton, benne pedig ugye a műsor nyitó muzsikája, Love Deluxe 79-ből és a Here Come the Sound Again, mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
2: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretném.

innentől kezdve már a műsorban a szokásos, ugye 16 órától slágereken, egy öltös fordulaton, Fafé Pinocchioval. Engem követ majd 18 órától a Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsor, és pedig őt követi majd 20 órától Szíl és jól megszokott rockvillám, tehát a rock nagykövetétől, Sziltől 20 órától rockvillám a Vitangi Rádióban. Love Deluxe. Here come the sound again.

0: Ugye 2026-ot írunk, és bizony-bizony már szeptember 7-e hétfő van. Elindul ugye heti mókuskerék, kinek munkával, kinek pihenéssel, kinek így, kinek úgy. Ugye egyelőre egy álmos chatfal fogad bennünket a Bitangi Rádióban így kora délután. De lesz ez még jobb is, tudjátok, hogy szokott lenni általában. Későn kelő a magyar ember. Illetve persze van korán kell is, mint az én kedvesem. Igaz? Életem.
1: Hát akkor még egyszer. Onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

Jaj, kedves Kata, ugye van az, egy kérdésem, hiszen közben ugye Wolfi ugye itt van a háttérben, ugye itt hallgatózik. Ugye van neked egy fantasztikus Facebook csoport, aminek ugye neve Tóth Wolf Attila rajongói, hogy van? Rajongói klub. Hogy áll ez a rajongói klub jelen pillanatban? Jellemez röviden és tömören. Szóval figyelj, kedves Wolfi, tehát van egy rajongódnak egy rajongói klubja, ez a Tóth Wolf Attila rajongói klub. Hiszen a rajongói muszáj valakiért, én is rajongok ugye többek között ugye kedvesemért, Zorkáért, még ugye Kata Wolfiért,

1979, tehát kérem szépen ez a nyitó muzsik, ugye Love Deluxe és a Here Come the Sun, de kérem, ugye egyben egy kis, ugye, kis rekém, kis megemlékezés, kérem szépen, ugye Tucé Józsi kiváló kollégám és barátom emlékére, hát kedves Józsikám, nyugodj békében, tovább élze bennünk, bennem. Ez a Bad Boys Blue felvétele, Oh I Need You, Bad Boys Blue. Hát Kata, szerintem húzd be az illetékest, maga Wolfit, majd ő feldobja. Tudod, a feldobott Wolfi, a helyesik, farkas.

Hát, Kata, tessék ráhatni. Szép szóval kell, akkor erőszakkal. Küld rá zorkát szerintem. Szóval köszönöm, ez a Bitang Jó Rádió, benne a Fafő Pinóki egészen.

be kell vetni ezt a csábos mosolyodat. Szerintem Wolfit rögtön kenyerre lehet kenni, és ígér szerintem fűt is, meg fát is.

0: You Bad Boys Blue Edek lesz az 90-ben, járunk kérem szépen, és a Hawaii Need You a Bütöngő Rádióban. Hölgyeim és uraim, ugye ez a Bitangió Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
2: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

0: képzeld, de akkor egyik nap ugye hazajött Zorka a munkából, bal lábbal, hát azt mondta, hogy most pedig én téged bannollak. És kibannolt. Maxi Priest a Bitang Rádióban, Close to You, közel hozzád. Igaz az orkám, nagyon közel hozzád.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretném.

0: neki dili, mi ezt másképp tudjuk szerintem, nem, mint ahogy Zorka írja. Én ugye erre egy ékes bizonyíték, kérem szépen, itt a Bitangi Rádióban.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy?

Szóval kedves Wolfi, szóval kedves rajongott műsorvezető kollega, az a minimum, hogy ilyenkor az ember ugye belép egy rajongói klubba, ahol éppenséggel ő a rajongott. Szóval kedves Wolfi, ez bizony rád vár. Close to you, Maxi Priest.

0: No, tehát kérdezzük, bitangyarádió.com, egy a rádió határok nélkül benne, a fafejű, fafejű pinok, és persze benne a műsor minden hétfőn, 16 órától még címes lágereken, 45-es fordulaton. Van nekünk egy megújult weboldalunk, gyere te és látogass el hozzánk, bitangyarádió.com. Ezen keresztül be lehet lépni a chatfalra, gyere te és légy a rádió és csapat tagja. Ugye jelenleg ugye velünk van kiváló kollégám Roni, a háttérben ugye persze az előző kettő műsor házigazdája Wolfi, éppen a farkát csimogatja, mármint akarom mondani, basszus, nem jövök ki most már jól. Igazgatja, akartam mondani. Itt van a két robotunk, kérem szépen Bobby és R2-D2, itt van kérem szépen Bubu, a háttérben kérem szépen Bubuni, vagyis Melinda, itt van Dutyi Dili, itt van Hava, itt van a tekergő csavargó Kata, itt van Pista, és persze itt van az én kedvesem, egyetlenem Zorka.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól kívülj el. We don't want no more fights. We don't want no more bloody power games. And then say, hey!

Zorkám, hallod, be van keményítve a csoportban. Ezentúl kilépni csak kat engedélyével lehet. Egy jól ismert a Johnny Vaccarella muzsika 79-ből, az Inzire. Nagyon szépen köszönöm vissza ezekhez, az 90-ben. Az African Business jó voltából. Inzire a Bitangi Rádióban. Jaj, ha van, ne sajnáld. Wolfi bírja a kiképzést. Már megedzettük. Get down, don't mess around. The run is over, this is my masterpieces. This is what I write, I don't know how, don't ask me why.

Ugye persze, hogy ha már a Ked, ugye, és ha már a Ronny, ugye, akkor valóban a kettő között ugye, van egy kis összefüggése. Hiszen Kedden 18 órától ugye érkezik a csatatok, hogy a Ronny, a rock egyik nagy követte, kérem szépen, Seal után persze. Van nekünk egy női követünk, ugye ő Seal, van nekünk egy férfi követünk, ő pedig nem más, mint Ronny. Szóval kérem szépen, hogy a rockból nincs hiány a Bitangyő Rádióban.

Hát kött azért pénz, nincs ott a csábos, a maga rajongott a személy, Wolfi. Ő a mágnes, tudod? Vonza az embereket. Egy 79-es születési sláger, ugye Johnny Vakalán saját szerzeménye. Köszönjük szedeket az 90-re az Afrikán Business jó voltában, és ez ott az Insider Business, a bizonygrádóban, kérem szépen egy rádióhatárok nélkül. Megyünk tovább. Egyesült Királyság, igaz kedves Wolfi barátom, Basildon városában indult a formáció 80-ban. Akkor még igazából a csapat egyik húzó embere is, persze dalszerzője nem volt más, mint Vince Clark, aki egy évvel később kilépett a formációból, és az ő helyét vette át, mármint dalszerző szerepét, Martin Gore a csapat énekese. Szóval Martin Gore és a Depeche Mode. 1990-es lágere Enjoy the Silence. Élvezd a csendet.

Hát Kata, vedd be! Mármint Ronit. Ugye egy nagy vízválasz, akarom szépen ugye a 80-es, után ugye érkezett a 90-es évek, hogy ezeket az 90-ben járunk, Enjoy the Silence, vagyis élvez a csendet, éneklő a Depeche Mode.

0: Enjoy the Silence. Kvák, kvák, kvák. Azt mondja a kacsa, kvák, kvák, kvák. Húznak a vackacsák délre, kvák, kvák, kvák. Ugye ez a Bitangyó Rádió?
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy?

0: 1990, tehát kérem szépen egy Martin Gore szerzemény, az Enjoy the Silence, kérem szépen egy Depeche Mode, a napjánkban még aktív, új hullámos formáció, New Wave, ugye ez a zenés stílus, ugye ők igazából képviselnek, Depeche Mode, Enjoy the Silence, 1990. Ez itt a Bitangyó Rádió, benne a slágerek 45-ös fordulaton, benne a Fafiu Fafiu Pinocchio egészen 18 óráig. Itt van a lompos a háttérben sumákol. Semmi dolga nincsen neki. Kisváros, kérem szépen Egyesült Királyságban, Basildon. Innen indult a formáció, ahová egyébként minden hétvégén járok, akkor nem őszintén, hogy ilyen marketra, ilyen piacra, Basildon városába. Én még egyszer sem sikerült találkozom a Depeche Mode egyik tagjával sem, bár hogyha eljönne mellettem egyik is, meg se ismerne, megmondom az igazat. Bitangyoradio.com Depeche Mode és az Enjoy the Silence, 1990, tehát élvezd a csendet, mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Поступило к производству компьютеров персональный спутник.
0: Tehát egy vízválasztó kérem szépen a 80-es, utána érkezett a 90-es évek, egy egészen más zenei stílusban. Íme itt van a Turbo B és a Battle Snap.

0: Egyébként a chat felől megjelent már a következő kettő műsor házigaz Little Lion. Hello, hello. Ez a Bitang Jó Rádió. Mondom, ez a Bitang Jó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

Ja, nem volt petrólom, akkor értem. No, kérdezik, tehát ugye bitangyoradio.com, egy megújult weboldal, rajta pedig ugye egy fülecske a sor végre, menüsor végén, ugye, amely nem más, mint a chat fülecske. Arra rákattint, hogy lehet ugye hozzánk bejutni a chatfalra, kérem szépen bitangyoradio.com, egy rádió határok nélkül. Benne pedig a 90-es években járunk. Egy igi muzsikus immáron már, ő Guru Josh és a felvétel az Infinity, vagyis a végtelenség a Bitangyo Rádióban.

Hát Kata az orka mondja, amit ő választ. Fent a hegyen.

azok a csodás 90-es évek, szépen a bitangyorádió.com, benne tehát ugye egy imárom égi zenésző, Guru Josh és a felvétel, az Infinity, vagyis a végtelenség a Bitangyorádióban.

A csapat neve Enigma. A név mögött persze nem kisebb név áll, mint Michael Cretu. Sandra egykori párja. És a Sadness a Bitangi Rádióban. Ez hát az Enigma felvétele.

Enigma tehát a formáció neve, ugye, ha a név mögött pedig nem más, mint Michael Okretu található. Sadness az a felvétel a címe, 1990-ben járunk. Ez a Bitangyó Rádió.

DB Trouble, The Simpsons Family, a Bitangyó Rádóban 1990-ben jártunk, és megyünk tovább, velem egészen 18 óráig. Hát kérdezik, amikor két nagy együtt találkozik egymással. A rock nagy és Sir Ross Stewart, vagyis Tina Turner és Sir Ross Stewart a Bitangyó Rádióban. Egy még élő, és egy már égi zenész a Bitangyó Rádióban egy közös felvételen. Emlékezzünk Tina Turnerre. It takes two.

Legendák találkozása a Bitangyó Rádióban. A rock tudjuk remélem szépen, aki nem volt más, mint maga Tina Turner és Sir Stuart. It Takes Two a Bitangyó Rádióban 1990. Látok, hogy ilyen egy duót, látod, ilyen egy duett.

Iránkre szépen Svédország jön egy fantasztikus dú egyébként, amely bizony jó pár évig szüneteltette a fellépéseit az énekes Nalála miatt, hogy aki nem volt más, mint Maria Fredriksson. A dúó pedig nem más, mint a Roxette Pirgessével. Ugye itt meg az eredeti énekesnő, ugye Maria Fredriksson énekel. Must have been love by Roxette.

It Must Have Been Love. Egyébként az, hogy elhangzott a Pretty Woman című filmben is, Roxette és a felvétel, It Must Have Been Love. Szóval bizony-bizony volt némi kihagyás, ugye Mária Fredriksson halála után, aztán ugye Pirke Sue énekesnőt találta, azóta persze ismételten, hogy dübörög a Roxette kettőse. Meg annyi koncert,

0: Egész szép romantikus dal, igaz édesem?
1: Hát akkor még egyszer, onnan hogy? Ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

Mihály. I close my eyes. Hát gyere, csukd be a szemed. By Roxette.

Hát Katavesbe személyes varázsodat be kell vetni ilyenkor. Svédország egy fantasztikus duokrem szépen Ruxet, ugye Maria Fredriksson és Pír Gessle kettőse. Adott, hogy persze az élők sarából távozott Maria Fredriksson, maradt Pír Gessle, egy ügyi énekesnek az oldalán, ugye azóta is dübörög a Ruxet. 1990-ben járunk, hogy ez még az igazi Ruxet, ugye Maria Fredrikssonnal, itt Must Have Been Love a Bitangi Rádióban. Benne a slágerek, 45-ös fordulaton. Egészen 18 óráig.

Hogyha maradunk Svédországban, az úriember, nem más, mint dr. Albán és Leila K. Az debütáló felvétel, amelyel bizony beírta magát a zenetörténelembe, ez nem más, mint a Hello Africa.

1909 egyik meghatározó feltételekre szépen Dr. Albán és Leila Kay közöse a Hello Africa Műtöng Rádióban, amely bizony-bizony meg annyi listát meghatározott annak idején a 90-es években. Éppen úgy, mint a következő felvétel, amely persze egyben egy fantasztikus feldolgozás, egy fantasztikus Phil Collins szerzemény,

Hát elég érdekesen indult, mit nem mondjak. Lehet, hogy csereszavazós lesz az a lemez, igen. Ez az 90-es egy fantasztikus Phil Collins szerzemény. Another Day in the Paradise. Jamtronic Vitangyó Rádióban.

0: yeah! Paradise, oh, oh, oh.
1: Oh yeah!
0: Hey! Another day in the paradise. Egy másik nap a paradicsomban a Bütöngi Rádióval. Benne a James Randick fantasztikus feldolgozása 90-ből. Phil Collins után, tehát szabadon a Jamtronic.

nem, Kata nem jó. Soca dance. Szerintem tegyél le róla. Do you feel it? Érzed ezt a ritmust? Soca dance. Amit meg rendben van Charles D. Lewis. I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, grooving fine. Come on, party people, shake your body line. Soca dance. Soca dance. Egy latin ritmus világ a Bitangi Rádióban. Soca Dance. Everybody. Charles D. Lewis a Bitangi Rádióban. Time. You over there. Yes, you. Come on over. Dance. Soca Dance. Soca Dance. Do you... Na, most pedig kedvese táncolni vágyó fiatalok. Soca Dance. A következő néhány percben pedig megtanulunk táncolni. Falából kelőnyben. Tehát érkezzék egy tánc tanfolyam, amely gyorsan elvégezett a Bitangi Rádióban. Azokról igazolást mindenkinek. Érkezzék Bingo Boys és Princess a közös felvétel a Bitangi Rádióban. How to dance. Now, here comes the music.

Dance mutatom, hogyan kell táncolni. Egyet jobbra, egyet balra. Aztán szállj le a lábamról. Bingo Boys Fit Princessa.

Friends. Bingo Boys, Frisk Princessa és a Show Me How to Dance. Mutasd meg, hogyan kell táncolni. Ez a bitangyörát, de benne kérem szépen már forog a Farm felvétele, és az All Together Now.

90-es meg a sláger, köszönöm szépen! A The Farm tanácsolásában All Together Now. Ez itt a Bitangyarádó, benne a Fafejő, Fafejő, Pinokkió egész.

egészen 18 óráig. Benne pedig egy fantasztikus énekesnő, az aranytorkó Whitney Houston. Egy felvétel, mert bizony-bizony tragédia árnyékul be, hiszen adott az énekesnő, hogy már nincs az élők sorában, hiszen meghalt, ugye? Köszönhető, hogy kedvesének, az akkori kedvesének, Bobby Brownnak és a drognak. Nyugodjék békében, Whitney Houston, I'm your baby tonight. Whitney Houston.

Most pedig következik valami régi, de mégis valami más. Mégis olyan 90-es. Hiszen persze megújulni sosem késő, tartja a mondása. Pitangyoradio.com. Whitney Houston is az I'm Your Baby Tonight a Pitangyo Rádióban. Ez itt a slágerek, 45-ös fordulaton benne a Fafejú Pinokkiú egészen 18 óráig. Ugye azt énekedik majd 18 órától Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsor, aztán pedig őt követi majd már jól megszokott időpontban 20 órától Seal és a Rock Villám. Gibson Brothers.

Egy 80-as sikerformáció, az a Gibson Brothers, kérem szépen. Egy Megamix 90-ben. Szélre. Benne a formáció nagy slágereivel, de éppen most forgó Gyíszerá.

Last Night DJ Saved My Life. Szerep este egy DJ megmentette az életem, ezt szól a felvétel. Cold Jam, featuring Grace. Last Night DJ Saved My Life. Let's

DJ. Last Night DJ Saved My Life. Pepeste egy DJ megmentette az életemet, hogy erről szól a felvétel. Cold Jam featuring Grease tolmácsolásában. Egy rádió, kérem szépen, határok nélkül. Benne egy fantasztikus film, fantasztikus betétdala. Rocky 5. Joy B. Ellis. Go for it.

egy fantasztikus mozisiker, ugye ennek is már az ötödik epizódja, kérem szépen, Rocky 5, Sylvester Stallone-val. A filmben betétdala Joy B. Ellis nevez fűződik, és ezután Go For It. Ha már persze, hogy a filmeknél vagyok, akkor kicsit idézzünk a filmek világában. Érkezik egy másik filmes sláger.

Rocky 5. Rocky Balboa. Sylvester Stallone. Joey B. Ellis. És a Go For It. Na, akkor érkezik a másik filmes láger.

A technősök erejek remélem szépen a Bitangyő Rádióban, a Turtle Power. Ez a Partners in Crime felvétele. És persze a film nem más, mint a Teenage Mutant Ninja Technősök.

Négy technős, kérem szépen. Leonardo, Michelangelo, Donatello és persze Raffaello. Ugye ez ott a négy technős a filmben. Ez a Teenage Ninja technősök és ugye ez a Turtle Power és a technősök ereje a Bitangyú Rádióban. Benne a műsor 18. remények címes lágerek, 45-es fordulaton. Benne pedig ugye kicsikét elkalozoltalak benneteket a filmek világába, bitangyurádió.com. Én egy Olaszország, egy egészen dallamos kis zenei világ. Black Box és a felvétel. Everybody, everybody.

ilyen lassan, de biztosan, hogy ráfordulunk a finishre. És érkezik 18 órától a Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsor a Bitangyó Rádióban, aztán pedig őt követem, hogy 20 órától Seal és a Rock Villám.

egy olasz sikercsapat a 90-es évekből. Ez a Black Box és a Fekete Doboz. Egy felvétel persze mindenkinek, everybody, everybody. This is the Bitang Your Radio Station. Black Box.

telefon. Szép a kis dal a Bitangi Rádióban. Egy örök kedvence. Dance music.

az ikonikus dalműsor végére, ugye, a fantasy tolmácsolásában, 79, egy szimpla kis dal után, érkezik az énekes ember.

0: Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenki megtisztelő, és egyben kitöltött, hogy figyeljem, hogy te meg 2 órában. Ez volt a Máras Lágerek 45-ös fordulaton, Hanzi Zoltán a műsora. Nem ugye legközelebb majd a szerdán lehet találkozni 18 órától a Maxi Sensation élőben, képpel és hanggal, a Facebookon és a Twitchen. Ugye hétfőről lévén szérkedik még a két hölgy. Szérkedik ugye Little Lion 18 órától Hevesen Megyesen című műsorában, aztán pedig őt követi majd 20 órától Szill és a Rockvillám. Én ezzel búcsúzom, további szép estét, jó rádiózást Little Lion-nal. Sziasztok!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir!

sziasztok, csoda szép hétfő, kora estét kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak, 2026. szeptember 7-e. Délután 18 óra 6 perc. Jaj, levettem a ragacsokat, mondjátok, hogy ne húzzam le annyira a zenét. Zenit.

Hát nincsen meg, de szó-szó megoldottam a problémát. Szeretném megköszönni Pinocchionak az előttem lévő két órás zenei válogatást, illetve hát volt veletek Tóth Wolf Attila is. Jó pihenést kívánok nektek, fiúk! Aztán aki teheti, az maradjon velem, akinek pedig menni kell, annak menni kell. Köszönöm szépen Pinocchionak, Csámpás Rozinak és Zorkának a jó műsorvezetést. Jó adás kívánást! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdunkat, és szia kis oroszlán, szép hétfő korástét kívánok mindenkinek, neked jó műsorvezetés. Köszönöm Szilárd, puszi ölelés! Hát, ami azt illeti, nem vagyunk túl sokan, de hát majd hátha. Hozaérkezik mindenki. Vitangi Rádió chat falán szeretettel köszöntöm Zorkát, Pista 67-et, Csámpás Rozit, Bubu 81-et, a két robotunkat, Artut, Ditut és Bobit. A műsorvezető kollégák közül pedig itt van velünk Roni, és az előző két óra házigazdája Pinocchio. Itt van velem már Angie Miss. Szia kis oroszlán, itt vagyok, hallgatlak, most van időm. Jó az, mikor az embernek a hétvégéje nagyon zsufis, szerintem, hát erre a hétre, hétvégére én is nagyon zsufis leszek majd. Úgyhogy vasárnap nem is leszek, de cserében csütörtökön 16-tól 18 óráig majd érkezem hozzátok, de ne szaladjunk ennyire előre. Kívánok a következő két órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódást és nagyon-nagyon jó Bitang jó rádió hallgatást.

0: Kotoráztam itt a lemezek, illetve a MP3-as mappáim között, és hát gondolkodtam, hogy mit is kéne hozni nektek. Remélhetőleg egész jó kis dalokat válogattam, mind a digitális vonalon, hát és a lemezek között pedig ugye van jó sok még, amit a hétvégén nem játszottam le nektek.
1: Nem az illatod, csak egy pillantás, és tudom, itt vagy mellettem, csak
0: Vétek!

játék volt. Itt van velünk a háttérben már Tündi is, aki halad hazafele. Féltet, ezen a fránya hétfőn túl van már ő is. Mindig rád vártam azt. Útközben hazahallgatlak. Jó, Adit, köszönöm szépen, puszi ölelés. Jó neked. Tudom, hogy a héten már nem autóval vagy, úgyhogy megbocsájtom, ha vonaton nem énekelsz, de lehet különben énekelni, hát ha valakinek pont ez fog bejönni. Megtalálod ma a nagy őt. Én sajnos hiába keresem a nagy őt, nekem német klaviatúrám van, és nincs rajta nagy őt.

Itt van az én Vida Erikám is. Szia drága, jó műsorvezetés, puszillak. Puszillak ölellek én is. Köszönöm, hogy itt vagy. Hát ezek szerint nem hiába. Úgy, de úgy várok rátok.

kicsit számmisztikás a műsor eleje. Hiszen az előbb a két év elmentél, erről szólt a nóta. Pedig már itt van velünk a Groove Coverage. And how could we break up like this? 7 év és 50 nap.

mondom én, hogy nem hiába várok, megérkezett már Jánosom is itt a csetfalra. Szép estét, jó zenehallgatás, jó csetelés, és egy nagy pusszantás neked is.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Nagy Anikóékat is. Ma is várunk, szeretettel írta. Köszönöm szépen, jó zenehallgatás, jó ténykedés ott a háttérben.

Harry Styles.

Szívasz! És nagyon nagy szeretettel köszöntöm Annámat is itt a háttérben. Puszi ölelés. Láttam, tegnap belefutottál a kislemezbe, amit a Disney újságból varázsoltam. Mondjuk az újsága sajnos nincs meg. Hát János, szerintem mindenkinek ma nagyon-nagyon hétfő volt. Nekem is. De hát eltelt.

Írja, nem, neked is ölelés, Lionka. Jaj, hát ez a Disney újságos lemez mekkora már. Hát egész munkás volt a tegnap délután, hiszen próbáltam a kis lemezeimet ugye bevinni a katalógusba, a telefonosba is, az Excel táblázatba is, meg dátumozni is, meg tasakolni is mosás után. De azon gondolkodtam, hogy vajon Disneynek egyszerűen nem ugrik be a Mickey egérhang. De azon gondolkodtam, hogy vajon...

ha már eltelt ez a hétfő, itt fáj, ott fáj, de attól függetlenül még mindig örökké fiatalok vagyunk. Forever Young.

Rúzsa Magdolna. És egy idei dal tőle. Egy kicsit összerúzsozlak benneteket. Közben megtudtam itt a Bitangyó Rádió chat falán, János segített nekem, hogy Mik Jäger magyar hangja Rajka Zoltán. Köszönöm szépen az infót. Igazából én a fülemből hiányolom, tehát már nagyon-nagyon, még a gyerekeim kicsik voltak, mikor utoljára Mik Jäger mesét néztünk szerintem. Úgyhogy az már igencsak több, mint 20 éve.

közben itt van velünk Rostási Zoli is. Vagyok legbelül. 2019 óta Cető Roland. Ezt még el kell mondanom. Miki Egér jelenlegi hivatalos magyar hangja, illetve megerősítette János állítását, míg a karakter leghosszabb ideig 2000-től kezdődően Rajkai Zoltán szinkronizálta. Aztán voltak régebbi hangok is, Rudolf Péter, Kornai Géza, Baróci Attila és ugye Rajkai Zoltán 2000-től 2019-ig. Na, az lesz az. Azt a hangot fogom én keresni.

0: És közben Roni is megerősített ebben az infóban. Köszönöm szépen mindenkinek, aki segített.
1: Nyolcanas is a...
0: Nyilván megnézhettem volna ez alatt az idő alatt már én is, de én szeretem, hogyha éltek a műsorral, legalább látom, hogy tényleg itt vagytok.
1: Hazai csapatok és külföldiek.
0: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek... És feldolgozások.

akkor egy kicsit elemezzünk. Az első új szerzeményem 1984-ből Cyndi Lauper. Time after time. Bitangyó Rádió. És én ezt a dalt küldeném Valesnak. Mondjuk korán sem biztos, hogy itt van a hangja, de attól függetlenül én azért kívánom neki, hogy gyógyuljon meg hamar, és azért remélhetőleg az idő majd mindent megold.

Laufer, kétszeres Grammy-díjas. Emellett Prima Time, Emmy és Tony díjas, amerikai énekesnő, dalszerző, zeneszerző. Színésznő és melegjogi aktivista.

Ők a 80-as évek egyik legmeghatározóbb brit szintipop és new romantic stílusú együttese volt. Londonból indultak. Nagyon elegáns megjelenéssel, jó félsültséggel, dallamos soul-pop zenével. Tökéletes ellentéte volt a korszakot megelőző lázadó punk hullám

kérem, itt is vannak díjak. Rögtön egy cím. Sir Elton John. Amúgy különben Sir Elton Hercules John Tony. Golden Globe, kétszeres Oscar, Emmy és hatszoros Grammy-díjas brit zeneszerző, zenész, énekes.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán, ami szürke kisegerünket is. Hát puszi drága, nagy ölelés neked is.

90 után legyen 91. Hogy egy kicsit haladjunk előre is, de aztán majd vissza is lépünk, meg maradunk is, meg szóval mindent is csinálunk. Jaj, hát ennek a kis lemeznek is nagyon-nagyon örültem.

Köszönöm, Tika. 500 üzlet közül válogathatok, amire elkölthetem ezt a 30 eurós gutcsányt. Még a büdös életben nem nyertem. Szóval mindig minden hülyeséghez hozzá szoktam szólni, ahol azt kérik a Facebookon, hogy szólj hozzá, és akkor majd bekerülsz a kalapba, és aztán majd nyersz valamit, ha nyersz. I love to hit you. Love to hit you, és az Erasure 1991-ből. Hát valószínűleg nálam az Amazon fog maradni, ha csak a lemezboltok közül valamelyik. Nem szerepel majd a listán.

akár egy kungát is elővehetnénk, de nem kungát fogunk elővenni. Bár a fülem hal benne, talán még azt is. Gloria Estefan. Kettőt előre, most pedig egyet hátra. Gloria Estefan 1989. Amy Cantó.

Gloria Estefan, az USA-ban élő többszörös Grammy-díjas kubai énekesnő, akit máig a latin pop koronázatlan királynőjének tekintenek. Risa, Risa! Gyerünk, csajok, egy kicsit a csípőt! Indítsuk be két kavicsér, azt a betonkeverőt. Itt van velünk már Tündér is. Puszim, nagy ölelés, köszönöm, hogy itt vagy, ezek szerint hazaértél. Hogy most értél csak haza? Tolták a tolnod kellett a vonatot, vagy mi? Vigyázz, mert már Tikával tudjuk, hogy 9 perc a menetidő. Tika biztos ivott a kútból.

No Woman No Cry. Hát ugye nagyon tévesen, de úgy szoktuk lefordítani ezt, hogyha nincs nő, akkor nincs sírás, de hát akkor 3,14 na sencs. Szóval értitek? De rendes fordításban különben nem pont ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogyha nincs nő, nincs sírás. Ezt már egyszer utána néztem, hallottam valakitől, aki nálam sokkal okosabb, de nem emlékszem rá. Egyszer így tapadt meg. Ez olyan, mint a vinil lemezre, és mindig azt mondjuk, hogy bakelit, pedig tudjuk, hogy vinil. És igen, aki vonatozott és hazaér, annak első dolga a kézmosás.

Küldtem Annának egy képet, hogy hát azért még lesznek itt csemegék, nem csak Elton John. És azt írta, hogy hát imádom, hogy rendezed így őket.

1967-ben alakult angol progresszív rock együttes. A zenekar és későbbi énekese Phil Collins világszerte mintegy 150 millió. Tehát az együttes is és az énekes is külön-külön 150-150 millió eladott albummal büszkélkedhet, amelyek közül Collins minden idők 30 legtöbb albumát eladó zenészek között is szerepel. Most a Genesist halljátok.

Bizony, a kézmosás az nagyon-nagyon fontos dolog, tehát azért azt ne felejtsétek el, ha hazaértek. Főleg, ha tömegközlekedtek, de bárhol vagytok, hazaértek, az legyen az első, kezet kell mosni. És ez nem csak a Covid-nál tanultunk meg remélhetőleg kezet mosni. Hoztuk magunkkal a gyerek

Na jöjjön egy texasi égi zenész. Every time I look. A kis lemezünk 1989-es, az énekesünk Roy Orbison.

Milyen Orbizon, Roy? Roy Orbizon. És a film, amit én kerestem, és amire gondoltam, hogy szerintem mindenki fogja tudni az ő nevéhez kötni, hát ugye az a micsoda nő, az a Pretty Woman.

Sószor Ronnie. Azt nem vettem észre, biztos lemezt cseréltem, de igen, a Tegifed is onnan van. Hát akkor te voltál a befutó. Puszi ölelés Mázlinak is. És közben van egy bitang jó duettet, hallhattok 1990-ből. Ross Stewart és Tina Turner.

Kedves Roni, nem ülök a székemben, és énekelgetek, és közben nyokkodok egy-két gombot, hanem lemezről játszom nektek már lassan, szerintem egy órája kb. És hát azok a fránya lemezek azok olyanok, hogy azokat le kell venni, ki kell cserélni, vissza kell rakni a tokjába, mert utána itt fogok szívni.

1989, Billy Joel. For a child of sacrifice. És a Leningrád. Ez pedig itt a Beat Hangyó Rádió, benne egészen 20 óráig Little Lion-t halljátok. Aztán 20 órától érkezik majd hozzátok Szél és a Rock Villám című műsora.

Én úgy gondolom, hogy a napjainkig megállja a helyét ez a dal. A hidegháború ellentétes oldalán fekvő ember párhuzamos élettörténetét mutatja be, rávilágítva arra, hogy a politikai ellenségeskedés mögött mindkét oldalon ugyanolyan húsvér érző ember él. '87-ben járt Szovjetunióban, ott turnézott, és ez ihlette, ahol személyesen is találkozott a szovjet emberek mindennapi valóságával. Na hát akkor egy icipicit rockerkedünk velem is. '1977 és a Nazareth.

Na hát egy igazi jó kis rocker szlogen került ide a Bitöngő Rádió chat falára. Egy párbeszéd formájában. Fiú mondja a lánynak, olyan vagy, mint a pálinka. Lány mondja, tudom, meghúznál, de hogy a pálinka is. Én is megütlek.

és közben szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán már az utánam következő két óra kiváló házigazdáját. Itt van velünk Szil. Egy kicsit belecsapott a rock villád az én műsoromba is.

Egy picit elengedem a lemezeket. És töltök a fiúknak. Na meg persze azoknak a hölgyeknek is, akik szeretik a viszkit. Chris Templeton. És az a bizonyos Tennessee whisky.

Hát én viszkit nem, de most egy pohár bort simán elkortyolgatnék. Ma lehet, hogy adás után. Hiszen van finom tokai. Hiszen van finom tokai.

könnyű, kedves Benny. Hogy adás után iszom egy pohár tokait, mert van. Ugye jártunk Tokajba is, meg Tarcalon is, és aztán Tarcalon vettünk finom borokat.

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió. Rádió.
1: A mondabeli tövis madár csak egyetlen egyszer énekel életében. De akkor szebben, mint a Föld bármilyen más teremtménye.

Kovászki meg a Vega és Szebenyi Dani legújabb dalam. Ma 7 évvel ezelőtt szintén Kovászki koncerten voltam.

0: Kedves Mázli, eddig azt írtad állandóan, hogy te dolgozol. Most akkor döntsük el, hogy állandóan dolgozol, vagy nyugger vagy.
1: Ez a mesék átírod szépe, így odabenn sose lesz vége.
0: We were good. Na jöjjenek a virágok a hölgyeknek, ha a fiúk kaptak whiskyt, akkor Miley Cyrus-szal megyünk tovább, és...

Nagyon repül a mai napon az idő. Itt a végem. 19:36 van. 20 órától érkezik hozzátok Szél és a Rockvillám című műsora.

Hát, csak egy 3,14 na szőrszállal. De igen. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it. A Lady Gaga. With me, I love it. Love game. És a Poker Face itt a Bitangyó Rádióban.

És vihetem nyereményként azt a pókeres fiút onnan a csetről. Ja, Istenem, Mel Gibson aranykorában.

Fikának van eladó férfi centéje. És közben itt a végére szeretettel köszöntöm Hegedűs Juditkát. Szép estét, csodásat így a végére. Nem régesett haza.

Holnapi napon Szil fogja kezdeni majd délután az adásokat, a műsorokat, az élő műsorokat itt a Bitangyó Rádióban. 16 órától majd lehet vele lazulni. 18 órától érkezik hozzátok Roni, és vagy nem válaszolt nekem, vagy nem vettem észre, hogy mit válaszolt, de szóval vagy hajrázás lesz, vagy pedig káosz. 20 órától pedig majd kézési music party kézivel. A mai napon pedig már itt veri az ajtót a hátam mögött, a stúdió ajtaját, mindenáron be akar jönni, Szél, nem tudom, mit akar. Zanzibár, lehetek-e?

Kedves Tika, minden horgásznak az a kívánsága, hogy Istenem, csak akkora halat fogjak, hogy ne kelljen otthon hazudni.

gondolkodom, hogy hogy is zárjam be ezt a mai műsort. Kislakatta, nem? Vagy cseszeki széllel és számkód, és nem árulom el neki, úgyhogy nem sok, csak egy ilyen 100 000 lehetőség. Na, majd kapok a pofámra, csak hívjam, hogy adjam át neki a műsort.

mondja Szilő, csak bejött zenét hallgatni, de lassan megy. Az tegnap kellett volna, kisanyám, meg tegnap előtt. Ma nem én sehova, ma jössz ide szépen. Betipex a tűsarkútba. A stúdióban. Most ott kint hagyni. Oroszlán fél.

Érzed már, hogy fáj. Fog, hidd. Olyan tockost kap, lefejeli az asztalt.

Hát én nem nagyon szoktam ilyen búcsúzkodó zenéket játszani, nem tudom ez hogy csúszott be. Cím alapján elmúlt a nyár, hát mondom, akkor elmúlt a nyár. Ha elmúlt, akkor hadd múljon.

Köszönöm szépen, János. Hát én is nagyon szeretlek benneteket. Ha nem így lenne, nem lennék itt veletek ennyit.

Kis Pál és a Borz itt a Bitang Jó Rádióba, és nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek ebben a két órában a megtisztelő és kitüntető figyelmét. Kívánok nektek nagyon csodás estét Szillel, kívánom, hogy legyen olyan a mai estétek, amilyennek szeretnétek. Ugyanezt kívánom a hét hátralévő napjaira is, csütörtökön 16-tól 18 óráig, ugyanígy hevesen, vegyesen, lemezekkel is, régmúlttal is, újjal is. Mindennel is érkezem hozzátok majd. Köszönöm szépen a facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a messengeren íróknak, és külön köszönet és hatalmas ölelés mindazoknak, akik itt a Bitang Jó Rádió chat falán aktívan kivették a részüket a jóból. Egy biztos, senki ne feküdjön le haraggal. Geszti Péter. És a legújabb dola.

Hát ne ordíts velem, hallgass Szilt, maradj fenn egészen 22 óráig itt a Bitangyó Rádióban. Hiszen jönnek a jó kis válogatott rockzenék. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, szép estét, sziasztok, ciao, ciao.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.
1: Attention, please. It's time for the final countdown. The show starts.

Halihó, a Rockvillám legyen veletek! Üdvözlök minden kedves Bitangyó rádió hallgatót! Ez itt a Rockvillám velem Szillel, kedves Little Lion! Köszönjük szépen a fantasztikus két órai adásodat! Vicces voltál a végén, cuki voltál, köszi szépen! Üdvözlök mindenkit a Bitangyó rádió csetvalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com. Itt van Pinocchio, Roni, két buta robotunk, Bobby és Arturitu, Bubu 81, Csámpás Rozi János, Pista 67, Szürke Kisegér Tika, és kedves Travis, üdvözöllek téged is, üdvözlöm a heavenface.com lakóit, Baborkát, Bót, Iron Ellát, Little Evil Devil, Sunnyt, és kérem szépen Aktívcsa is itt van, és még sokan mások, Red Jox is itt volt, láttalak, ne szokjél. Nos, hát kérem szépen üdvözlöm a külső hallgatókat, a Facebook lakókat, és mindenkit, aki a Bitangyó rádiót hallgatja. 2026, ugye? Mindjárt vége az évnek. Szeptember 7-e van, hétfői nap. Regina, minden Reginának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. És ami mai másodlagos, mai névnapok is vannak, Begónia, Ivor, Jovárka, Kósa, Rea, Böngér, Lelle, Mabella, Dusán, Lél, István, Márkus, Menyhért, nektek is mindannyiótoknak boldog névnapot, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Hát kérem szépen, én nagyon-nagyon vártam, hogy bizony-bizony jöjjön el az a hétfő este. Azt írja Tika, hogy nem buták a robotjaink, csak a lépés nem tudják tartani a szintünkkel. Hát igen, néha kicsit tanítgatni kellene őket, de hát nem mindig érünk rá az iskolába elvinni őket, úgyhogy hát Tika, ezzel kell beérned, ami van nálunk itt a Bitangyó Rádió csetfalán. Hát akkor csapjunk is bele, mit szóltok hozzá. Hoztam magyar és külföldi rockzenéket. Aerosmith következik, Push, Just Push Play, aztán Red Jox is, az én kedves jó barátom, Run Free a dal címe, csapjunk a lecsóba, kellemes, majdnem azt mondtam, hogy retrózást, rockvillámozást.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hey ho, halli ho, bizony, run free! Ez egy jó kis magyar zene volt Red Jogs tolmácsolásában. Remélem tetszett nektek, kedves hallgatók. Hát kérem szépen, ugye a tökről van szó, őszi megérkeztek a boltokba a tökök, illetve nálam is a hétvégén rántott tök volt, és hát, és tökös lecsó is, és észre se vettem, hogy tök van a lecsóba, de nagyon finom volt. Úgyhogy igen, itt lesz majd a tök faragás is majd lassan, úgyhogy mindenki gondosan szerezze be a tökét. Hoztam egy kis zorált, valami véget ért.

Ugye a mai világban nagyon fontos a bizalom, azért aztán hoztam nektek egy kis Alvin és a Mókusok bizalom című zenéjüket.

Ugye, milyen jó kis számot hoztam nektek. Lényegre törő volt, én azt gondolom. Na de hát, akinek itt kell most lennie, érkezik. Aztán egy komolyabb zene is fog majd érkezni.

0: van.
1: Ez a Bitangyó Rádió.
2: Deák Bill Gyula Kastély a Hóban című szerzeményét hallhattátok. Hát én megvallom nektek őszintén, hogy teljesen egészben most hallottam először ezt a dalt, de még koncerteken se hallottam, pedig aztán majdnem minden évben hallom Gyulát itt énekelni Kőbányán, mert hogy ugye, aki nem tudná, én is kőbányai vagyok. Na de, ami érkezik, az a Lord Érezzél Engem, a Sun 6-61 egyik jó kis zenéje, figyelj,

Hey ho, halli ho, ez itt a Bitangyó Rádió, és kérem szépen a rockvillám velem Szilel. Egészen este 10 óráig leszek, maradok veletek, és remélem ti is velem, hiszen jobbnál jobb magyar zenéket is betettem, mert ugye Szil beteszi. Szóval remélem sokan szeretik a Landal Kills-t, tőle hozom a Hull az elsárgult levél című szerzeményt. Aztán Mudfield is érkezik, méghozzá Hajnali idegen című zenéjükkel. Remélem azért mindenkinek jó volt a hétvégéje, és hát igen, most már azért mondhatom azt, hogy csípősek a reggelek, ugye? Úgyhogy mindenki öltözön fel majd hajnalba.

kedvesem. Esik eső és én ballagok, néhány elmúlt percre gondolok. Kérdezem a tűnő felleget, otthonod most hol lehet?

Hejó, halléhó, szusszanjunk egyet, mit szóltok hozzá? Hát kérem szépen, ezek a magyar rockzenék elég jók, én azt gondolom. Már úgy általánosan gondolom, hogy mindegyiknek van azért valami jó kis mondani valója. Jók a szövegek, én azt gondolom. Remélem ti is jól érzitek magatokat. Na de jön egy kis külföldi zene is, Rammstein és Amy Lee, Your Love Is My Grave. Nagyon sok szeretettel küldöm minden Rammstein rajongónak. Aztán érkezik Ossian is a szenvedéllyel, mert fontos a szenvedély, ugye?

Hali hó, szenvedély, hát ugye, ugye este van, kiki nyugalomban, vagy a hálóban, vagy a halóban, vagy a hajóban, ugye, bolondok hajója érkezik. Nagyon rég hallottuk, és gondoltam elhozom nektek, fogadjátok majd sok szeretettel. Aztán érkezik egy külföldi banda is, Slipknot és a Psycho Six, micsoda? Psycho. Szóval az. Pszichoszociál. Na, csak kinyögtem még ma. Szóval Slipknot, pszichoszociál. Egy igazán izgi zene lesz, úgyhogy figyeljetek, füleljetek.

0: kezdem magam nagyon pszichoszociálisnak érezni, mert jön az a dal, ami fog érkezni.
1: Ne lásd az urat, jobb, ha csak érzed.
0: Ehhez már gyógyszer kell, gyerekek.

Pszichó. Micsoda? Szociál. Pszichoszociál. Ennyi.

Hát kérem szépen, pszichikailag megviselt ez az együttes engem, ezért hozok tőlük még egyet, Vermillion a dal címe.

0: Hamarosan érkezik Evans Kéz és Paramore közös dala. A dal címe Surface.
1: Ez a Bitangyú Rádió.

Hejó, halihó, ez itt a Rockvillám velem szillen este 10 óráig, de ne felejtsétek el, holnap érkezek lazulásival, 16 órától várok mindenkit sok szeretettel. Ami most érkezik, Bikini, temesvári vasárnap, egy instrumentális stílusban, aztán Megadett is érkezik, és a dal címe Hey Good!

Az út elfogyott, szememben a fény megfagyott. Ami szép volt, eltűnt messze, értem jött.

Road nélküled. Én ezzel el is búcsúzok, köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk holnap 16 órától, lazulunk. Szil voltam, hello, bello!

Urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyur.
0: Leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül...

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így?

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.